ziurtas gond. Volt a volt, de velik jó, de jó, de kukkizet, nem így, aurul.